też ukol. Pénszám olok apu fámban egy zsúval. Növényágak lefeszítve egy dróttal. Majd átgondolok mindent, mikor megbuktam. Pénz az nem boldogít, de függővé tesz. Az igaziak értik, ha igazi vagy megértesz. Ne rúgják be az ajtót, minden nap csak reménykedsz. Isten megmutatja az utat, testvér.